je un doistuk mint gép. Megszunnét azt én volhet links felülhöz. Enne angszán vett offen, und trotzdem siegst du kein Licht. Vesztén én a wüst, und meistens bisk